0: Megújtsa, hogy itt már csak a dandzsadi, de nem a is kell zsagolni, és kell meg, utak, nem nem prezentes, nem lenne, hogy nem lenne, utas, hogy a hide szó, meg sok, hogy rápig, nincs nyitás, hogy tudom, hogy dolgozik, utak, és ugye, hogy nem tudom prezentes, nem lenne, hogy nem lenne, utas, nem lenne, hogy tudom, hogy nem dolgozik. Anítás, hát ez így, hogy mindig kell meg iszmén, nem szponó a nos. Ó, beignítás, hogy tudom, nem dolgozik, utak, és ugye, nem tudom prezentes, nem lenne, hogy nem lenne, utas, hogy a utak, és ugye, meg ennek a tasnyításra tudok, nem tudok, hogy oda LG Forkeni Epskán, és gondol a Forski a Fantás, épp is nem szponítsam. Pedig is most tudok, nem tudok, hogy oda kösöze, ennek a tasomra percentes, na, na, na. Elkiba, én gyemmen óttás, én is nyitás, hogy tudok, nem tudok, oda gavadzik, mert ki meg, mert meg a sejtok, sónos, hogy nem szpon. Ok, pedig is most tudok, nem tudok, Új, oda kösöze, kihetőszke, hogy nem szpon. Ok, Bekstau, amúgy nincs nyitás, hogy tudom, nem tudom, igen, de hideszel, hogy mondhatsz, hogy menuagin, menuagin, ki meg látszik, akkor nos, hogy csak most, csak a óga, nos, csak gyert se bejegy, és kaptad is kezdeni, hogy jogszkocs, akkor de na, Bekstau, hogy tudom, nem tudom, igen, oda kösöze, hogy nem tudom, szaget egy mon, akkor nincs sav is, hogy tudok, nem tudom, igen. De így egyszer itt a szóni piú, hogy bogomó, mert tiszni, és bogomó. Nos, nem tudom, prezentes, nem tudom, hogy ez most úgy egy sebe ér. Akkor nincs is, hogy tudok, nem tudom, hogy nem tudok, hogy nem tudom, prezentes, nem tudom, hogy nem tudok, nincs nyitás, hogy tudok, nem tudok. De igen, nem is, és azt kell, igen, és igen, nem is kell, hanem sem szponítsa, akkor nincs. Csak olyan este, hanem tudok, igen, odák se zsegye, vagy egy nem szpon. Akkor minden, nincs tudom, de no prezentes, nem lenne, hogy már ott esok meg az gondolni bejöge. Akkor nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, Akkor jöde ide szemet, hát mi nem tudom prezentes, nem lenne, hogy már ott esok, akkor van az, akkor pedig is most kettőkön nem tudom. Odák se zsegye, vagy nem tudom prezentes, nem lenne, hogy már ott esok. Ak nicht nicht das Protokoll wein dozige. Und dann mini das seit Senator Valdor Amos. Now go not. Nam no percent just den ha hon na not jam jam. Jam man not das und jetzt habe jetzt nie ich schon gesagt und dozige. Und da kusche ja noch zum no percent just na no jam man not das. Ak na go das nicht das gibt und dozige. Und dann das sei ich da jetzt Montreal. How go not Kde jukzko noče, že šabejčky a čkap, tačíška, že je to osasko, nič no nevšap, kde to go nendočke, nago že če tač. A mak, udako še čak jukzko, nago toš, išvim, že kde to go nendočke.
1: In, Matthew McKenzie, Martin Kanrmiš, čandeteno, CBC North.
0: Akkor megolnos, na, jebb, tocs, nincs nagy, hogy iszkaszadás, maga visszom, ágós, és beigalmadatom, de no, nem, de no, gyiske, ha esmest a gyiske, és a kés oszopos, esk meg, nincs, amadatom, de no, nincs, no, nincs, a bitten, no, higgad, a gyiske, és a maja oszopos, min, akkor csak, hogy itt meddok, szokan, hogy ész, bícs, kibált, a hovask, és olnos, a geske, A beigad sem dátom, de no, nén nem, mert dátom, de no, nagyod asszom, no, nincs, a gégy, tehát, ahogó President Abraham Lincoln, a Gamson hoztá, vagy a Homestead Act, késen kedeg, no, és gondzik, hogy hanzsi, hanzsi, indolj meg, no, és hanzsi, hogy a Chowitz, a Mississippi River, ahogó geti, itt, na, no, gobna. Mi, no, beigad, jebbis, a beig, beig, ma, jebbis, hogy, hogy, that's a North Carolina, Gunjinji, Gahiyich got here who you on the Jishistan. It's this magnoise of the H, Mr. Mokoman's seat. Gamma go beg or chum datum no, nena no, but datum den and he saw some den on this shop gate that it suits that son. Levi Strauss, Gamma, Dave, Jacob David, Gunjinji. We all go, go, go, yeah, gox, when you judge you had say. Já jsem se říkal, BG, že mám, aby si na nůj říkal, go, zkusit hůn. O mín, bejgat jsem na tom, no, bejštám de no, no, kdo jsem de no, bejgat teď. A gonžen ží, a vám štuk šiut, ga uješ tu dočně, aby bych hrnu ží, baš štuk šiut, udej hýtat se hejč, Alabama. Agmeg yn nynos y gedi hys bydig i bod agon. O da, o bad joash gyd.